0: Damacığım geldi, uyucuğum doludu. Ekmek getir diyelim, ayçan getir diyelim, Allah Allah diyelim. Üşüdüm üşüdüm iş oldum, bir toparcık suç oldum. Tüsümü elimden aldılar, beni yola saldılar. Yolda bir yumak buldum, yumağı ben öldürdüm. Ödüm bana darı verdi, ben darıyı kuşlara verdim. Kuşlar bana kanat verdi, kanatlandım koya uçtum. Koy bana yağmur verdi, ben yağmuru güvenirdim. Bir bana çimen verdi, ben çimeni koyuna verdim. Koyun bana kuzu verdi, ben kuzuyu beylere verdim. Beyler bana at verdi. Bindim gittim kara suya, kara suda kanlar akar. İki bülbül bana bakar, getirin kanı güzelim. Aksaray'a göçelim, Aksaray'ın kimidi? Gece gözüm kimidin? Önlüm oğlum ustacık, kolu budu ustacık.
1: À la toute fin, c'était une capture historique extraite de la collection du Musée national hongroise réalisée par Béla Bartók. Lui qui sillonnait son pays, qui à l'époque était encore un empire, en enregistrant les musiciens traditionnels sur les rouleaux de cire de son phonographe portatif, voire les notant à la volée, a capté pas mal de mélodies turques. Et cette dernière parle, ou plutôt chante, de la pluie. Et juste avant, la Dem Trio a joué sur kemençe, saz et tambura, tous des instruments traditionnels du Proche-Orient, une mélodie turque vaguement dansante, car un peu lente, mais très belle en tout cas. Mais retournons à présent en Europe centrale, où il pleut aussi, et les tziganes de la Hongrie ne manquent pas de le remarquer, de s'en plaindre et d'injurier même cette pluie, sans doute boueuse à l'époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs.
2: Esik eső, jaj, de szépen, de csöpörek. A feleségem az arkaja lőtt keserek. Szépen kérem a börtönurak urakat. Engedjék el nem riglátó, uram. Kis mennyecske, ez megtenni nem lehet. Szigorúja, nosztrai börtöni rendelet. Most is itt sétál a börtön udvarán. Zörög a lánc mind a két kezelában. Esik eső, jaj, de szépen csöperek. Szegény rostás az árkába de keserek. Szépen néz ki a kis rácsos ablakán. Úgy hallgassaj az eső suhanásán. Korán reggel feltekintik a bócra. Komisz kinyér, fényes búdli van rája. Fényes búdli, komisz kinyér levágja. Bóci bajom, az is itt lett levágva. Korán reggel feltekintek az égre, rá se nézek a kis angyalom szemébe. Mi? Legszebb időm börtönbe kell töltenem, kis angyalom. De sokat kell a börtönbe, de szenvednem. Tábla búza, ki se teszi a szemét. Miért? Van egy madár, aki elhordja majd a szemét. De jó volna ezt a madárt lelőni, ne urgea la buzam nak asemit. San Loki Burton, sárgára vagy meszelve. Bele vagyok, elevenen temetve. Elevenen sárgulok is hervadok. Ennus, már megérem, hogy mikor szabadok.